smirili, ni smihani. Ma ja sam ne dan, sajno grem van, dobra sam dok dan.